0: Radio Ceneburi.
1: Ezo kese kuadus, ezo kese kuadus, ezo kese kuadus, ezo kese kuadus, ezo kese kuadus.